0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretném.

0: Sziasztok, DJ Metzger Viktória vagyok.
1: De csá, Fluor Tomi vagyok.
2: Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok.
3: Sziasztok, Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
3: Voksen Virág vagyok.
4: Hombai PG vagyok.
5: Sziasztok, DJ Lauer vagyok.
6: DJ Junior vagyok.
7: Itagyú Rádió.
8: Kockázatok és mellékhatások, olvass el, beteg, rohagy meg, csinálj, amit akarsz.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pörögnének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-em. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Beethoven Radio.
1: A 80-as.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Hölgyeim és uraim!
1: A 80-as és 90-es évek, 80-as és 90-es évek Eurodance slágerei.
2: A Gitangyó Rádió.

A 80-as, 90-es évek legjobb Eurodance zenéi közül válogatunk hétről hétre. Két teljes órán keresztül a legütősebb feldolgozások megállás

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé. Don't go
2: high. Itt a Jó Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett.

Száraz kórót, szélvésztől kergetve. Bújdosó szeretőd, jusson majd eszedbe.

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as... ...90-es...

Ilyen veled nem fordul elő, ha tőlünk bérelsz rádiószervert. Minőségi Shoutcast és Icecast rádiószerverek, Auto DJ-vel több csatornán, akár Transcoderrel, vagy adásprocesszorral is, webrádióhoz, vagy akár élő videó közvetítéshez. Ha többre vágysz, tárhelyszolgáltatásunk is csak rád vár. Bővebb információ a www.diazol.hu weboldalon.

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulatfelelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.

0: Szia!
1: Szia!
0: Tudsz ugrálni?
1: Igen, tudok is, te?
0: Én is. És képzeld, van egy kis hűsombika, aki nem tud. De nagyon sokat dolgozik és tornázik azért, hogy egyre ügyesebb legyen.
1: És tudok segíteni?
0: Igen, tudsz. A kis nagy alapítványon tud segíteni, mert mindenki segítség számít.
1: Köszönöm szépen!
0: Szia!
1: Szia!
2: Az édesanyák hegyeket is képesek megmozgatni a gyermekükért. Ha kell, új utakat találnak, és új erőt gyűjtenek, a szívüket, lelküket beleadják mindenbe, ami segíthet. Zsombika édesanyja is így tesz. Farmer darabokból készít gyönyörű táskákat és apró kincseket. Minden egyes darab a saját kezével, sok türelemmel és hatalmas szeretettel készül. Azért, hogy Zsombika megkaphassa azokat a terápiákat és kezeléseket, amelyek segítenek neki a gyógyulás útján. Amikor valaki választ ezek közül az alkotások közül, nem csupán egy különleges, kézzel készült tárgyat visz haza, hanem egy édesanyja kitartását és egy kisfiú reményét a boldogabb és egészséges élet felé. A kislány ugyan elszaladt, de én megtudakoltam, hogy hogyan tudok segíteni. Ha te is szeretnél, akkor keresd meg a Kisnagy Zsomborért Alapítvány Facebook oldalát. Ott minden fontos információt meg fogsz találni, és betekintést nyerhetsz Zsombika mindennapjaiba is.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night?
5: I don't know. Beatles.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Lúzon el. Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít. Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valess kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valess kapitány.

kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.

Ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valesz kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valesz kapitány.

Pitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales kapitány. Ez nem csak diszkó galaktika.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekunz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonyz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből,

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Psillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Psillel. Lazulás Psillel.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvencia. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.

Hölgyeim és uraim! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel.

0: Hölgyeim és uraim! A Celebration DJ és a Pitangyó Rádió bemutatja. Buli Zóna Muchachóval. A keverőpult mögött, nem. A mikrofon mögött, nem. Egyik sem. A keverőpult és a mikrofon mögött. A mikrofon és a keverőpult mögött. A Celebration DJ. Aka Muchacho. Buli Zóna Muchachóval. A Celebration DJ-vel. A Pitangyó Rádióban.
1: Hogy az a Balaton bevényben napvilágot látott sikoltozásokba öltöztetett ködbön bebújtatott részhasú nagyfejű szultán udvarát megjárt csőszkunyhóban elrejtett ikkei páncélt hordó fafogó részbőrészszer megsebzett bronz térdő repet sarkú bűdös szájú rintafokú csempe szobában fellemeltetett mocskos tetves rablómali néni.
2: Ajjajjaj, muchacho!
3: 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Richie P. vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you
4: there, by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

door.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.

0: a 80-as.
1: Kilencvenes évek.

0: A 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatott.
2: Here comes that man again. Something in the way he moves.

0: Bitonkiú Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zené.
1: És napjaink legjobb zené.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitamjú Rádió.
0: Mi így szeretünk.

Hey-ho, halló Bellu, hello Bellu, kedves bitangyó rádió hallgatók, üdvözlök mindenkit, szóljatok a maminak, a papinak, az unokáknak és a beteg társaknak, a nővérkéknek, az orvosoknak, aki éppen él és mozog, mert hogy indul a lazulás velem, Szille, egészen 18 óráig leszek veletek, várok mindenkit nagyon sok szeretettel, bizony. Úgyhogy elindulunk lazulni, mit szóltok hozzá? Úgyhogy gyertek. Várok mindenkit a chatfalunkra, ami úgy szól, hogy bitang, kötője jó, kötője radio.com.

0: és urai! Tisztelt nagyérdemű közönség! A következő műsor a Bitangyó Rádióban az, mely a szárnyára vesz és elrepít. Lazulás Xillel. Egy műsor, melyben garantáltan ellazulsz. Dőj hátra, hunyd be a szemed, és lazulj el. Lazulás Xillel. Lazulás Xillel. Xillel. Xillel.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show.

Bellini szambás szép délutánt kívánok minden kedves Bitangyó rádió hallgatónak. Én Szil vagyok, ez itt a lazulási este 18 óráig szórakoztatlak benneteket. Üdvözlöm a külső hallgatókat, üdvözlöm a belső, azaz cseteken lévő emberkéket. Na, gyorsan kigagyogtam, szóval üdvözlök mindenkit. 2026, 7. 21, július 21-e van, keddecske, ugye? Keddi napocska, Daniella, Dániel névnapja. Mindegyik őtöknek boldog névnapot kívánok. A másodlagos mai névnapok: Bogát, Bogáta, Elina, Helén, Julietta, Léna, Juliet, Angela, Illa, Lőrinc, Dália, Ilma, Angela, Paulina, nektek is nagyon boldog névnapot kívánok. Aki ma ünnepli a születésnapját, annak happy birthday to you. Ugye, boldog születésnapot kívánok. Hát meleg van, kérem szépen, ma is azért 25 fok van jelenleg, nem tudom hol, de azt hol ziher, hogy kint meg lehet dögleni, mert meleg van. Voltam kint ma nagyon sokat, remélem ti is. És hát remélem, egy kicsit megsütött benneteket a napocska. Ha nem, akkor majd hétvégén, szombaton nagyon szép idő lesz. Azt ígérték a meteorológusok, úgyhogy aki teheti, szombaton tartson velem, én is megyek a strandra, mit szóltok hozzá. Úgyhogy, de ez a mai nap, ez már csak ilyen, ugye? Hát egy csomóféle jó kis zenét hoztam, és hát remélem tetszeni fog mindannyiótoknak. Csapjunk a lecsóba, Calvin Harris érkezik, Will Be Coming Back, aztán Dimitri Vegas, Martin Garrix, Like Mike, Tremos 2015-ös bootlegje itt a Bitangyó rádióban. Figyelj, fülej!

Üdvözlöm a cseteken lévőeket, a Bitangyó Rádió csetfalán lévőeket. Itt van két robotunk, Bobby és R2D2, Bubu 81, Csápes Rozi, Hava és Zsuzsi, nagy puszi.

Üdvözlöm a heavenface.com lakóit, ugye? Itt van Sziszka, Bíborka, vagyis Baborka. Jócsi Redjox, haverom. Hétköznapi csalódás, Iron Ella nagy puszi, neked is Vadrózsa, Abai, Bók, Kuk, és még sokan mások. Nagy puszi, nektek! Üdvözlöm a redzone.hu lakóit is. Hú, de meleg van, promisz, itt van nagy puszi, könycsepp, Spike, és még sokan mások. Hát kellemes zenehallgatást! Külön üdvözlöm a Facebook lakókat, ahol sokan lapulnak, és én nem vagyok ott. De nagy puszi nektek is, és kacajkának is. És a kollégáimnak is nagy puszi.

kedves hava, te miket nem tartasz nyilván? Hát képzétek el, ma van 4 éve, hogy én találtam ki az egyik oldalon, hogy legyen a lábszépségverseny. Hát akinek van lába, azt tegye be, ha akarja. Itt is van tremor, hát tremorozzunk egyet, mit szóltok hozzá? Dimitri Vegas.

Bevallom, nekem Havánnak a lába nem tetszett, hanem a szandia tetszett, ami rajta volt, mert ilyen tök jó kis nőcis szandi volt a talpán, és nagyon bejött a szandál, azt mondta, elküldi, de hát nekem 42-es a lábam, anyukám, úgyhogy nem küldted el.

És hava be is rakta a képet a Szandikáról. Hát köszi, jó, hogy emlékeztetsz a jó kis emlékekre. Ugye, hát mindenkinek megvan a kedvenc darabja, a ruhadarabja, vagy éppen használati tárgy kedvence. Hát nekem ez a kedvencem.

Haladunk is tovább, E. Osborne és G. Robbins és D. Simons egyik zenéje érkezik, méghozzá Let Me Be Your Fantasy, egy jó kis DJ Anton Mashup, hát jól fog szólni, ígérem.

Music Party. Minden héten. Kézivel, Kocska Zoltánnal. Itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro. És sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt, a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi.
1: Hey ho, halli ho, üdvözlöm, aki esetleg most kapcsolódott bele a Lazulási című műsoromba, este 18 óráig vagyok veletek. Üdvözöllek, nagy puszi neked, kedves Roni itt a chat falunkon, és megérkezett kedves Kinga is, és a kis csapat is, nagy puszi nektek. Ami a műsorrendet illeti, a mai napon 18 óráig vagyok veletek, aztán 18 órától 20 óráig érkezik Roni és a Hajrázás című műsora, 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tehát este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban. Ahol még hallhatóak vagyunk, az a www.porbolettem.hu oldal, redzonechat.hu oldal, bitang kötőjel jó, kötőjel radio.com és heavenface.com. Jön, érkezik egy fesztivál Party Mix 2015-ből, méghozzá egy Electro és House EDM Fesztivál Party Mix, fogadjátok majd sok szeretettel, aztán Fifth Harmony Worth It, egy jó kis zene, figyelj, fülelj!

Bez a nyerős a dob, az a jó. A basszus mindenét. Oh baby, érkezik Say You Love Me, ugyancsak Rejox-tól. Figyelj, fülej!

Egyébként üdvözlöm a Jászberényi Kórház dolgozóit és lakóit. Jobbulást a betegeknek. Én Szil vagyok itt a Bitangyó Rádióban, úgyhogy hajrá, hajrá!

Higgyétek el, a zene az gyógyít, én már csak tudom. Csempes Rozi el tudja nektek mesélni. Hát megvallom őszintén, ki is rázott a hideg. Na de azért vagyunk itt, hogy lazuljunk, ugye? Jön Tiesto és Chris M. Burtz, Into Dark.

Ha ez megnyugtat benneteket, én se fésüködtem ma még. Hát nem volt nálam fésű. Tudjátok, nekem elég őt új, az csá. Egy kis zselét rádobok, aztán minden jó. Vagy éppen nem.

Már megtudtam, Ducsi Dili se fésülködik, szóval itt az egész Bitang Rádió nem fésülködik, úgyhogy ennyi a történet. Főleg aki kopasz, ugye Ronikám? Érkezik egy Sterbinski Remix BSV, jaj, milyen a Sterbinski, figyelj, fülej!

Üdvözöllek, kedves könycsepp a redzonechat.hu oldalon, és Kócos 116, nagy puszi nektek, Imre 400, Dani 195, Promise, hello, bello!

Ай, ай, ай. Ай, ай, ай. Ай, ай, ай.

0: Ay, ay, ay. Ezt meg én is simán elénekelném. Érkezik Friday Night Burák Jeter előadásában DJ Kupi, vagy Ubi Klub. Remixel 2020-ból, figyelj, fülej!
1: Ez a Bitangyú Rádió.
0: De még mielőtt érkezne a zene, elregélem, a mai műsor 18 órától 20 óráig érkezik a Roni és a hajrázás. 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. Tartsatok velünk este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyú Rádióban.

Halihó, ez itt bizony nem a rockvillám, ez itt a lazulás velem Szillel, egészen 18 óráig, még egy óra hosszat vagyok veletek, aztán érkeznek majd a fiúk, 18 órától 20 óráig Roni és a hajrázás, 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party, tartsatok velünk bizony, este 10 óráig élő műsor itt a Bitangyó Rádióban, ami érkezik DJ Bobo, Very Easy Love, Igor Frank remixe, aztán egy kis Minelli, rám pam pam, ez itt a Bitangyó Rádió.

0: ez a Beton Jó Rádió.
1: Már is érkezik az örök díve, díva Minelli rámpámpámja itt a Beton Jó Rádióban.

Nem tudom, emlékeztek-e gyerekkorotokba a trafikokra, ugye? Bementél, hoztál egy cigirágót, vagy valami másféle szörnyűséget, azért mondom, hogy szörnyűséget, vagy ilyen ijesztő dolgot, mit tudom én, szeme van a rágónak, ugye hát ezek akkoriban ugye nagyon-nagyon érdekes dolgok voltak nekünk is gyerekeknek, nemhogy a felnőtteknek, és hát ugye rászoktunk az ilyen trafikokra, aztán sajnos ugye megszűntek a trafikok, aztán lett helyettük hülyeség volt, ugye műszar, meg mű, akármi. Hát én nem mentem be olyan boltba, már nem mertem bemenni, tök égő volt. Úgyhogy bánom, hogy nincsenek már ilyen trafikok, ahol különleges édességeket árulnak, mint például török méz, vagy éppen kocseknyalóka, ugye? Vagy éppen krumplicukorka. Na de elmenjünk egy kicsit a trafikba, méghozzá DJ Tiestoval. Figyelj, fülelj, jön egy jó kis klubmix itt a Bitangyó Rádióban.

Jön egy érdekes feldolgozás, Faithly Scalipo és Ed Sheeran, Bad Insomnia Habits, itt a Bitangyó Rádióban, figyelj, fülelj! Hát ezt még én sem hallottam, annyira új nekem. Hát lehet, hogy már nektek nem, de nekem az. Tehát 5-4-3-2-1.

Remélem sikerült egy kicsit ellazulnotok. Érkezik egy fesztivál mix, Cascada, Every Time We Touch.

così forti. Music Party. Minden héten kézivel kocskaszótánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Vitangyó Rádióban. A házigazda Casey Kocskazó.
1: Hejó, halihó, hát remélem mindannyian sikerült ellazulnotok, ugye? Ugye, hát már csak fél órán van veletek, de azt a fél órát is nagyon jól el fogjuk tölteni, szerintem. Már annál is inkább, mert utána jönnek a fiúk, ugye? 18 órától 20 óráig érkezik a Roni és a hajrázás. 20 órától 22 óráig, este 10 óráig élő műsor Kézivel és a Music Partival. Tartsatok velünk mindenképpen, ha van kedvetek és időtök. Érkezik Morandi, Angel, egy jó kis dalocska, aztán Tiesto és Tony Junior, Eurythmics, Get Sweet Dreams itt a Vitangyó Rádióban.

Remélem meg mindenki él és mozog. Érkezik Kozmonov, Please Don't Leave Me, Junkers Papa remix-e itt a Bütangyor Rádióban.

Jó van, megnyugodtam, a heaven face-esek mozognak, még élnek. Iron Ella nagy puszin lelket, köszi, hogy közlöd. Come on, everybody, let's all get down. Kedves Nefertiti, hello, bello, kellemes lazulás neked is!

Hát Roni, igen, nagy mákod van, mert hogy pont az fog érkezni. Figyelj, fülej! Los de Rio, Macarena! DJ Paul Harwood remixe itt a Bitangyo Rádióban.

Go on, Melly, hello, nagy puszi! A önfészen is ezen behez gondolták, ezt beszélték, ezt a számot, hát akkor itt van, hallgassátok!

Bizony, rég kiürült már a leves poros tasak, ugye, megénekelték a törpök is. Na de, most elvarázsolok mindenkit, érkezik Sound Lovers, abracadabra!

Érkezik DJ Snake és G Balvin, Tiga Loco Contigo, ez a jó kis Sparkus, Tom Sparks bootlegje, figyelj! Loco Contigo! Loco vagy nem loco? Contigo vagy nem contigo? Én már a laza vagyok, mint a rigalánc, remélem már ti is. Már csak pár percem marad, de ne feledjétek el, érkeznek a fiúk Roni 18 órától 20 óráig Hajrázás című műsorával, aztán 20 órától 22 óráig Kézi és a Music Party. De azt se felejtsétek el, hogy holnap is érkezek 16 órától, méghozzá retrózunk.

Hát kérem szépen, eljött a búcsú ideje, ugye, hát remélem mindenki jól érezte magát, aki nem, az magára vessen. Holnap várok mindenkit nagyon sok szeretettel 16 órától 18 óráig retro zenékkel. Richie Powell és Sarah Porsche Ti Amo szól, aztán egy végső búcsú tőletek, ugye? Hát remélem mindenki jól el volt velem, illetve a zenékkel. Érkeznek a fiúk Ronnie a hajrázással 18 órától, aztán 20 órától Casey és a Music Party. Tartsatok velünk, ne menjetek sehová, ne menjetek sehová. Szia voltam, hello.

Már előre kérdezitek, milyen a Roni, milyen pasi? Hát kérem szépen, szexi pasi, kopasz szexi pasi, jó hanggal, megáldotta az Isten, és kézit is, hála Isten, úgyhogy két oltári pasi jön utána, úgyhogy ne menjetek sehova, bizony-bizony. Jön a finál, és én lépek.

Én hálásan köszönöm, hogy ma is velem voltatok, és hát remélem holnap is találkozunk, és velem lesztek, jót bulizunk, jó kis régi zenékre, úgyhogy mindenkit szeretettel várok a holnapi nap folyamán 16 órától. Én Szil voltam, nem menjetek sehova, érkezik Roni. Hello, Bello!

Szép karestét kívánok mindenkinek itt a Bitangio Rádióban. Július 21, kedd van, 18 óra múlt 5 perccel magyar idő szerint. Természetesen mikrofon mögött újból Ronit halljátok. Mindenek előtt hadd köszönjük meg Szilnek az elmúlt 2 óra fergeteges adását. És nem kell csükkedni, ahogy mondta, holnap újból jön hozzátok. De addig is 2 órán keresztül meg kell érjétek velem. Majd jön Casey. És ahogy Xil is mondta, ma a hajrázás. Lássuk, ki van itt ma velünk. Itt vannak a Bitangio rádiósok. Köztük itt van nem más, mint Nefertiti, Csámpás, Rózi, Bubu 81, 2 állandó robotunk, Bobby és Artuditu. Meg valami csajok hallgatnak ott a háttérben Csámpás Rózival. Nekik is jó szórakozást kívánok természetesen. Itt vannak a heavenface.com csetesek. Ha minden igaz, Ironella. Madam. Ha még van valaki, emelje fel a kezét. Ja, van egy olyan, hogy hétköznapi csalódás. Természetesen itt vannak mindazok, akik a haporboletem.hu weboldalon keresztül hallgatnak minket. Ó, Csámpáshozi, csak nem nővérkék, hogy azt a fehér rövidben?

És természetesen nem felejtjük el azokat is, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Na és akkor, hogyha nővér kék, na akkor figyelem, mert megnyílt a zárt osztály.

Bizony, bizony, nyílt nap van a zárt osztályon. Nincs baja, még engem hallottok. Indítottunk nem mással, mint a Hooligans-szel. Kicsit bemelegítés. Folytatjuk a hölgyekkel, de ma nem fogunk olyat csinálni, hogy átadjuk a mikrofont, és hagyjuk, hogy ők énekeljenek úgy sokáig, mert az úgy veszélyes. Úgyhogy ők csak úgy néha-néha fogják megkapni a mikrofont. Először is jöjjön Flyleaf! És remélem ettől a daltól, meg aztől a zenétől mindenki beindul. Jöjjön Fully Alive!

Flyleaf és a Fully Alive itt a Bitangyó Rádióban. Teljesen élve, hát remélem mindenki él, aki hallgat. Mondjuk kicsit nehezen menne a túlvilágról hallgatni, de ki tudja. Még lehet van itten egy internetes szellem. Elkezd itt nekem pont húzni. Apropó élve. Most én is egy viccet fogok mondani, bár nem szoktam. Bemegy egy idős bácsa a bárba, megkérdi, itt erős a kávé? Bácsi, kérem, ez még a holtakat is felébreszti. Na akkor kérek kettőt, egyet nekem, egyet meg be a nadrágba. Na és mi más tudja felébreszteni a férfit? Nagyon egyszerű. A férfi az tök egyszerű. Azt nem kell megérteni, meg stb. Elég neki megmutatni az ékreket.

Bizony, bizony, ők voltak a Rammstein és a Die Titan. Na, nézzetek utána, mit jelent, mert én nem fogom ezt bemondani. Hétköznapi csalódás. Jó szórakozás neked. Remélem is, hogy küldesz képet. Miben megyünk tovább? Tudom, tudom. Ilyen dalokat hozok nektek. Hát oda le fogok kerülni, a jó meleg van. Ott legalább nem fogok fázni. Majd az ördög lesz a haverom. Jöjjön akkor Five Finger Death Punch. És a Devil's Own.

Five Finger Death Punch, The Devil's Own itt a Bitangya Rádióban. Ez még mindig a hajrázás. És Little Lion, tudom, hogy ott hallgat a háttérben. Nem kell félni, olyan sok hörgés nem lesz. Megyünk tovább Skillettel. Na meg a Showtime, mert mivel a Zikrekről volt szó előtte, a Showtime után még egy kicsit szótejtünk azokról a bizonyos ikrekről. Showtime.

Esküszöm, legközelebb azért fogok beszélni. Hatos lottó nyerőszámjairól. Csak megemlíteni kell, tehát Little Lion már meg is érkezett a Bitongyó Rádió chatfalára.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Valesz kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ez boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Valesz kapitány.

és kivételesen a Bitangyó Rádióban. Valaskán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika. Eurodance Mania.

Dance Mania. A 80-as és 90-es évek

0: Smánia. A mikrofonnál Beatet halljátok.
1: Eurodance Mánia. A 80-as és 90-es évek

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti, pörgeti. XIL,
1: XIL,
0: vagyis XIL,
2: XIL, XIL.

Volt egy kis műsorelőzetes, de akkor megyünk tovább. Ahogy mondtam, indul a show, vagy ahogy a Skillet mondja, showtime. Először is lássuk egy kicsit a Balatont, ahova a berlini lányok nagy előszeretettel szeretnek menni.

Kelem, rövid anyám, a papa meg a mama indulna már. Könnyes a szem, ha belekap a szín, törik a fény a trabant tetejét.

Ők voltak a Republikna meg a berlini lányok. Haladunk is tovább. Ha már retróról volt szó. Retro a sör, retro a vaj. Újból divatba jön. Tudjátok mi még retro? Bizonyos strandhelyeken csak ott szabad. Hát mi más, hanem a topless?

Breaking Benjamin és a Topless. Bizony, milyen jó is a Topless strandokon. Jó, tudom, a nők annyira nem élvezik egyesek. Férfiak annál inkább. És aki azt mondja, hogy nem, az meleg vagy hazudik. Bár inkább a második. Olyan annyira jó az ilyen helyeken, hogy a férfi akár a mennyben érezheti magát.

És itt két hölgy volt, nem is egy. Sharon de Nadel, vagyis Within Temptation. És Tarja Turunen, közösen ez volt a Paradise. És hogy mi történhet még a topless strandokon? Hát ott férfiak, vigyázni kell. Mert ha sokat bámuljátok, még kaptok egyet-kettőt. De nem úgy, ahogy gondoljátok. Akár még le is paralizálhattok.

Ők voltak a Finger Eleven és a Paralyzer. Most hogy kerültünk a Five Finger Death Punch-hoz, vagyis 5 újról. A 11 újra nem tudom, de lényegtelen. Mi haladunk tovább, hölgy és úr fog énekelni. Disturbed és Nita Strauss közöse. Jön a Dead Inside. Remélem, nektek nincsen problémátok. Megy a hajrázás.

Hát a gyennézem, elég sok hölgy fog fellépni itt nálunk. Remélem nem bánjátok. Folytatjuk kis tovább, nem mással, mint Szeréniával. Jöjjön a Deadlight.

Szirénia és a Deadlight itt a Bitangyó Rádióban. És hát a tegnap Little Lion hozott nekünk a kékkel kapcsolatos dalokat. Én egy kicsit változtatni fogok a színen, egy kicsit az adáshoz viszonyítom. Pontosabban a fekete fog jönni, két dal erejéig. Az elsőt szerintem könnyen felismeri mindenki.

Bizony, bizony, Omega és a Fekete Pillangó. Közben Máz is megérkezett a Bitangyó Rádió csetfalára. Érezd jól magad itt velünk? Ez itt a hajrázás. Természetesen Ronival. És még egy dal elég. Fekete. A fehér menyegzőt gondolom mindenki ismeri. Jöjjön most a fekete verzió.

ők voltak In This Moment és a Black Wedding. Na és ha már wedding menyegző, Lagzi, hát bizony-bizony megesik, hogy a csiga is elesik, ahogy egy bizonyos kollégám szokta mondani. Ő nem más, mint Pete, természetesen. Hát igen, megesik, hogy hát a hölgy az elszalad. De az is megesik, hogy a férfi, de mi van akkor, mikor hát egyik se szalad el, csak elfelejtik a menyasszonyt.

ők voltak nem más, mint a Katra és a Forgotten Bride. Már ezzel nem kell aggódni, azért egy tárját még fogok ma hozni, ha minden igaz. Ott szólóban, nem a Nightwish-sel. De most jöjjön Three Doors Down. És a By My Side, csak hogy maradjunk még mindig egy kicsit a szerelemnél. Bár hogyha metal és rock, akkor ott egy kicsit keményebb.

Hát Mázlin, bevallom őszintén, nálam nincs olyan, hogy ilyen rock, meg punk, meg amolyan rock, a rock az rock, a metal az metal, ha bejön, akkor jó, ha nem, akkor nem játszom le, ennyi.

Three Doors Down by My Side. Itt én mellettem, látom, vagytok egy páran, itten velem, még ha nem is mellettem. Na de még egy dal a szerelemről, mert a szerelem többfajta lehet.

Dorothy, ez a szerelem. Bizony, bizony, ez a szerelem csalóka lehet, de az is. Mármint az a szerelem. Meg amaz. De a lényeg, a lényeg. Ami megmarad, azok nem más, mint az emlékek.

Metallica, The Memory Remains. Hát kérek szépen, Csápás Zsozi, abban a kórházban nem voltam, hát Istennek Magyarországon egy kórházban se voltam, viszont Jászberényben voltam ezelőtt 5-6 éve. És azt hiszem Little Lion is volt ottan. Csak épp nem tudtunk egymásról, elkerültük egymást. Szerintem, ha találkozunk szemtől szembe, nem ismerjük meg egymást. Azt hiszem, még akkoriban nem is volt kép feltéve senkiről. Volt koncert. Azt mondja, hogy ki is volt nyitóban. Ja, igen, Magor. Azok nem nagyon jöttek be, bár a stílus az jó, de amikor elkezdtek körögni, hát az nem annyira jött be nekem. Őt követték Doroti. Cseh, kedvesek voltak, csináltak is képet velem. Pontosan megengedték, hogy én csináljuk velük együtt képet. Utánuk jött Ossian, és záró a Road. És ott találkoztam először Tikáékkal, bár igaz, Tika meg Banya jött akkor. Én jól éreztem magam, a Jászberény is nagyon szép, nekem nagyon tetszett, bevallom őszintén. Na de menjünk is tovább, még mindig kicsi maradunk retrózni. Jöjjön, ha már voltunk a mennyben a Topless rész után. Jöjjön Nirvana.

0: Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a pörhinta? Mint a pörhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Bitangyó Rádió Vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lompos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Bitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Bitangyó Rádióban.
1: Music Party.

sport és sport. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitang Jó Rádióban.

0: házigazda, Casey, Kocska Zoltán.
1: Pinocchio.
2: Nirvana és az In Bloom volt itt a Bitangyó rádióban, és ahogy elnézem, kevesebb mint 25 perc, és átad a mikrofon nem másnak, mint Kézinek, indítja a Music Partyt. Én még indítom a következő dalt, még egy retro. Jöjjön Alice Cooper! És egy kis Poison. Nem másért a növekéknek legyen, hogy mit méregteleníteni.

Na, tessék, másik. Mondom én, hogy most már lassan a lottó nyerőszámáról kell beszéljek. Alig említettem, meg is érkezett Kézi A következő két műsorvezetője a Bitang Jó Rádió Csetfalra.

Alice Cooper és a Poison itt a Bitangyó Rádióban. És ahogy ígértem, Mazinak jön egy kis Tara Turunen szólóban. Meleg van, mindenki várja az esőt. Na akkor egy dal az esőben. Pontosabban jöjjenek a könnyek az esőben.

Voltál a turnán, és a Tears in Rain itt a Bitangyó rádióban. Kevesebb, mint negyed óra. És indul a Music Party nem mással, mint Kézivel. Mi meg folytatjuk, addig is tovább jöjjön Forest Street. Ha már ilyen ez a szerelem, akkor legyen ilyen ez az élet is.

Forrás Street, ilyen ez az élet itt a Bitangyó Rádióban. És akkor nem maradhat ki a feldolgozás sem, ma egyet nem hoztam nektek. Bár az érdekes az, hogy Starbull egy rock dal, bár egy picit, hát nem is annyira lassú, de rock. És még ezt is még jobban rockosították. Ez az Edda. Jöjjön a kör!

Edd a kör egy rock coverben. És még egy dal mielőtt köszönök tőletek. Jöjjön Amaranth és az Army of the Night.

0: Ők voltak az Amaranth és az Army of the Night. Lejátszóban pedig már a Rammstein és az Adieu. Nem másért, de most már itt az idő, hogy átadja a mikrofon nem másnak, mint Casey-nek, aki indítja a Music Party-t. Én megköszönöm mindenkinek, hogy itt vagytok ma este is velünk. A Bitangyó Rádió chat falán itt van velünk Pista 67, Nefertiti, Mázli, Liza, Csámpás Rózi, Bubu 81, Kézi a következő két romisor vezetője, de meg a két állandó robotunk, R2-D2 és a majdnem mindent tudó AI Bobby. Itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket. Itt vannak albumface.com csetesek. Ha minden igaz, Lady Sütyerák is itt van.
1: Elflüster.
0: És természetesen itt vannak mindazok, akik külső linken keresztül hallgatnak minket.
1: Most alles.
0: Velem legközelebb kedden 18-tól 20 óráig. Egy kicsit összekeverjük a dolgokat.
1: Sogarison.
0: Lesz egy kis rendetlenség, egy kis káosz. Na de addig is nem fogtok műsorvezetők nélkül maradni. Következik Kézi. Indítja a Music Party-t. Én megköszönöm mindenkinek az itt létet. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Sziasztok!

Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Music Party minden héten itt a Bitangyó Rádióban. A házigazda Kézi Kocska Zoltán.
1: Kellemes és szép estét kívánok minden kedves Bitangyó Rádió hallgatónak. Kis kihagyás után újra indul a Music Party itt a Bitangyó Rádióban, de most már kedden esténként, ahogyan eddig is. Jönnek a retro klasszikusok vadonatúj köntösben, természetesen ugyanúgy, ahogy ez idáig is jöttek feldolgozások, remixek, amelyek már megszokottak ebben a műsorban, tehát ma is utazunk az időben. Az Italo Disco és az Euro Disco aranykorába is játszom a legfrissebb New Italo Disco muzsikákat is, valamint magyar dalok is felcsendülnek majd, de egy kicsit másképp a műsorban, úgy, ahogyan még talán nem hallottátok őket. Popdalok rock stílusban című rovatomat is folytatom majd, és sok minden más is lesz majd, ami ennek vagy éppen annak látszik a műsorban. Dalos pacsirtánknak és szexi műsorvezető társamnak, Roninak megköszönöm a jó zenét és a kellemes hangulatot. Öveket bekapcsolni, hűlöseket pedig a maximumra. A nevem Kézi Kocska Zoltán, tartsatok velem. Indul a Music Party. Jó szórakozást kívánok!

Köszönteni azokat, akik itt vannak egyenlőre velem a cseten, alulról fölfelé Pista 67, Nefertiti Mázi, Liza Csámpás, Rozi Bubu 81 és Roni műsorvezető kollégám is itt van még. Jó szórakozást kívánok nektek a mai műsorhoz!

0: És a Music Party pedig a második dallal folytatódik, ez volt az első, ugye? Az én nevem Kézikocska Zoltán, 20 óra 06-os perc van, a Music Party pedig 10 óráig veletek.
1: Bitangyó Rádió.

0: Hölgyeim és uraim, a mikrofonnál Kézi Kocska Zoltán.
1: Nagy érdekes felvételről 2026-ból, What is Love, Head Away dala.

rendőrök beszélgetnek. Úgy szeretném, ha anyámnak sok szárnyas állata lenne otthon. Miért? Hát szegény minden reggel azon sóhajtozik, hogy neki csak egyetlen baromfia van. Na, a következő dal pedig majd, hát a következő dalra felhívnám a figyelmét a Roninak, műsorvezető társamnak, ő még itt van a cseten, remélem, hogy hallja. Mert egy olyan dal jön, amelyet ő a másik műsorban elköszönésképpen szokott játszani. És ez a dal pedig a Bye Bye Bye lesz az NSYNC-től.

A folytatásban majd egy italo diszkó a 80-as évekből. Természetesen ez is egy 2026-os köntösben. A következő előadó pedig Monica Stucci aka Valerie Dor lesz. És a kötelező eposz a Night.

0: Hát ez volt a The Night, és ez volt a Valerie Dor. Jön a rovat, amelyet említettem. Pop, zene, rock stílusban.
1: Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Különleges és ritkán játszott dalok a Music Partyban.
2: Fiam, ezt meg kell tenned a hazánkért. Ha ebből az igazság szérumból csak egy pár cseppet belecsepegtetsz az italába, beval minden disznóságot, amit elkövetett 8 év alatt, és képtelen lesz hazudni. Isten áldja Binzisztánt.

ide figyelj. Mucikám, tudod, hogy miért csináltuk ezt az egészet? Hogy miért volt ez a kibasz?

két sündisznó találkozik. Az egyiknek be van kötve a keze. Hát veled meg mi történt? Baleset? Meg akartam vakarni a hátam. I get lost in your light. Egyébként a dal, ami a háttérben szól, az Morgan, Roxanne és a Yah Leili Habibi.

ami ezután jön, az egy focis dal lesz. Ugye nem sokára, vagy nem régen ért véget a foci BB. Nem sokára lesz, 4 év múlva. Na ezt jó meg azt mondtam, szokta mondani Tóth-tól Fatilla. Tehát jöjjön akkor a focis dal.

Nos hát a cseteseknek már játszottam dalt. Most következnek a külső hallgatók. Úgyhogy a következő dalt nekik küldöm. Akik kintről hallgatnak és nincsenek a cseten. Egyébként ez a dal a Dai Dai és Shakira. Ezt még sokat fogjuk játszani. Egyébként ez a Music Party, 20 óra 41-es perc van, az én nevem Kézikocska Zoltán, ez a műsor pedig mostantól kezdve megint csak minden kedden fog szólni. 8-tól egészen 10-ig.

De hava neked is külön fogok majd küldeni. Mindenkinek külön küldök. Ez volt a Die Die, és ez volt a Shakira.

És hogyha már Hava ki erőszakolta, hogy küldték neki dalt, akkor a következő dal szóljon az összes hölgynek, aki itt tartózkodik a cseten. Hát úgy élik, nem, hogy ők is kapjanak valamit. In the heat of the night, ez volt a Master Boy. Nos, akkor a következő dal a hölgyeknek a csetre. Név szerint pedig Nefertiti, Liza, Csámpás, Rozi. Nektek szól a dal. DJ Chimex. A dal címe pedig Baila Morena.

0: Hát ez volt a hölgyeknek a csetre, a Baila Morena 2026-os dal, szintén DJ Chai Max, ez volt az előadója. A következő előadó pedig a 80-as évekből jön, az ő neve kérem szépen Albert One, és a dal címe pedig Change Your Mind.
1: A lemezjátszók mögött Kézi Koska Zoltán.
2: Ez a Music Party. Music Party. Bitang jó.

És hát most tudta meg, hogy Csámpás Rozi kórházban van. Hát akkor én szeretném küldeni a kórházba a nővérkéknek a következő dalt. Remélem, hogy jól törődtek veled.

0: hát ezt örömmel olvasom, hogy törődtek veled, akkor megérdemlik a dalt. Hát ez volt, hölgyeim és uraim, Change Your Mind, és ez volt Albert One.
1: Ez a Music Party. Music Party.

0: Hát ez volt Scatman John, és ez volt az I'm Scatman. A Music Partyban pedig egy pici reklám, azután pedig folytatjuk a Miko Mission-nel. Egy igazi Italo Disco-val 2026-os a dal, természetesen feldolgozásban.
1: Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával és a Bitang Jó Rádióban. Kérje kedvenceit, vagy kedvenc dalait, Italo és New Italo Disco, Euro Disco, High Energy, valamint Spacing dalokból. Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Írja meg ön is az Italo Café BHO@gmail.com e-mail címre. Mit szeretne hallani Tóth Wolf Attila Italo Café című műsorában? Szerkessze ön az Italo Café kívánságlistáját. Kívánságlista Tóth Wolf Attilával az Italo Café című műsorban, itt a Bitang Jó Rádióban. Italo Café kívánságlista Tóth Wolf Attilával. Italo Café BHO@gmail.com. Eurodance Mania.

0: 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei minden héten. Minden héten. Itt a Bitangó Rádióban. Eurodance Mania. Eurodance Mania. A mikrofonnál Pétert halljátok.
1: Eurodance Mania. A 80-as és 90-es évek legjobb Eurodance slágerei. Itt a Bitangó Rádióban. Minden héten, itt el.
2: Program ajánló hangzott el.
3: Nos, én mindenkinek további jó szórakozást kívánok a következő órához is. Ez pedig a Music Party. Ez pedig a Miko Mission. És a How Old Are You?

0: Hát ez volt a Miku Mission 21:05-kor. How old are you? A Music Partyban, a folytatásban pedig jön a rovatom második dala. Amikor is popsláger jön rock verzióban.
1: Ez a Music Party. Music Party.
0: Music Party. 1984. És a Frankie Goes to Hollywood.

Hát a rock feldolgozásban hallottuk a Lola Raig előadásában a Relax című dalt, a Frankie Goes to Hollywood-tól. És amivel folytatom, az majd a New Fresh lesz. A dal címe pedig csak ennyi. Come on!

Ramon, ez a dal címe, az előadója pedig a dalnak a New Fresh. Egy szuper felvételről jön a Technotronic a következőkben. Hát, hogy miért szuper, na majd meghalljátok. Ez még mindig a Music Party, 21 óra 14-es perc van, az én nevem Kézikocska Zoltán.

0: Pop Up the Jam, és ez volt a Technotronic. Na most a következőkben Angel Boy jön, ő az előadója a következő dalnak.
1: Midnight Transmission.
0: A dal címe pedig Neil Midnight Disco, tehát Neilusi Midnight Disco, vagyis éjféli disco.
2: Disco lights activated.
1: Dance forever.

Na most a következő dal, hát Csámpás Rozi küldi azoknak a hát orvosoknak és nővérkéknek, akik foglalkoztak vele, amikor ő ott volt a kórházban, vagyis hát még mindig ott van, de már úgy néz ki, hogy holnap haza küldik, vagy hát haza tér, és hát szeretettel küldi a következő dalt majd nekik. Dance. Oda a kórházba. Forever. Dance. Forever. Ez volt a Nile Midnight Disco, és ez volt az Angel Boy.

0: És hát Attila is írt ide nekem a mire is, a Teams-re, és azt üzeni Rozinak, hogy mit is üzent Attila? Mit is üzentél? Mindjárt elolvasom. Ja, hát jobbulást! Mi mást, ugye?
1: Szenevi, are you ready?

Nos hát ez a dal az orvosoknak és az ápolóknak, nővérkéknek szólt a kórházba Csámpás Rozitól. Nem ő énekelte, csak ő küldte.

Erről eszembe jutott egy vicc is. A halott kém egy fejbevert ember halotti bizonyítványára azt írta rá, hogy az illető természetes halállal halt meg. Amikor később felelősségre vonják, hogy miért írt természetes halált, ezt felelte. Hát természetes, hogy meghalt, ha így fejbe vágták, nem? Újra na, a következő dal pedig akkor szóljon Tóth Wolf Attilának. Slavi, are you ready?

0: 21 óra 39-es perc van, az én nevem Kézi Kocska Zoltán, ez a Music Party, benne pedig a Rudy and the Company és a Mama Radio. A folytatásban pedig jön egy magyar dal a 90-es évekből. Természetesen 2026-os köntösben.
1: Ez a Music Party. Music Party. Music Party.

Na figyelem, egy középkorú férfi ül szomorúan a bárban. Előtte egy nagy pohár ital, amihez láthatóan még hozzá sem nyúlt. Egy idő múlva oda megy hozzá egy nagy darab kövér kamionsofőr, és felkapja a poharat, majd mind megissza. Erre a szerencsétlen fickó elsírja magát. A kamionos meg megsajnálja. Ne haragudj, öregem, ez csak tréfa volt, rendelek neked egy másikat, mire a másik tovább keseregve. Nem kell, nem azért sírok. Reggel késve érkeztem be a munkahelyemre, mire kirúgtak. Aztán megyek vissza a parkolóba, a kocsimat ellopták. Nagy nehezen hazamegyek erre, ott találom a feleségemet egy másik férfival, az ágyban. Na ekkor határoztam el, hogy itt öngyilkos leszek. Erre maga idejön és mit csinál? Megissza a mérgezett sörömet.

0: Így a végére beérkezett, megérkezett a csetre Roli is, aki 37. Erre a pár percre. Hát ez volt a Charleston, és ez volt Dan Harrow.
1: Bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó, bitang jó

És akkor a következőkben jön egy vadonatúj felvétel, a múlt héten jelent meg. Az előadója Victor Ark, és a dal címe pedig Disco Gang. A lemezen 4 verzióban van a dal, én az utolsót fogom lejátszani, amely egy vokál mix lesz. Tehát akkor ez lesz az utolsó előtti dal ma este.

Hát hölgyeim és uraim, sajnos a kijelzőn már 21 óra 55-ös perc van, ami azt jelenti, hogy a Music Party ma is be fogja zárni a kapuit. Milyen hamar elrepült, nem igaz? És hát számomra nem marad más hátra, mint hogy mára elbúcsúzzak, de ne búcsúljatok, jövő héten is lesz. Most már Music Party, ugye vége van a VB-nek, és hát belevetem magam a rádiózásba. Remélem, hogy minden kedves hallgató jól érezte magát ebben a két órában, és remélem, hogy mindenki, aki hallgatta a műsort ma este, megtalálta magának azt a slágert, vagy azt a magának való muzsikát, vagy dalt, amit kedvel, vagy amit már régen hallott, vagy amit nem is hallott, vagy esetleg talált egy olyan érdekes újdonságot, amit szívesen hallgatott. Megköszönöm, hogy megtiszteltetek azzal, hogy itt voltatok a cseten, és kitartottatok a végéig. Népszerint Roli 37, Nefertiti, Maskura, Liza, Csámpás, Rozi és Roni. És köszönöm azoknak is, akik csak úgy kintről hallgattak, többek között Tóth Wolf Attilának. Tegyétek ezt máskor is. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Hát a jövő héten találkozunk ugyanebben az időben, este 8-kor, és innen folytatjuk. Ezek után már csak annyi van hátra, hogy én minden kedves hallgatónak kellemes további estét is, jó éjszakát kívánjak, addig is vigyázzatok magatokra. Kézi voltam. Sziasztok!

Music Party. Music Party. Minden héten Kézivel, Kocska Zoltánnal itt a Bitangyó Rádióban. Minden, ami retro, és sok minden más, ami annak látszik. Music Party. Music Party. A már ismert és kedvelt dalok mellett különleges és ritkán játszott dalok a Music Party-ban. Kézivel, Kocska Zoltánnal, itt a Bitangyó Rádióban.

0: Amíg mások csak beszélnek,
1: addig mi lejátszuk a legjobb zenéket.
2: Beat a Q Rádió. A legjobb zenét.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

0: a 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zené.
0: És napjaink legjobb zené.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatsz.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL.

0: A 80-as.
1: Kilencvenes évek.

a Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
8: Hallgass te is, ha mi

az ön kedvencei. Otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as,

Úgy érzed, hogy a hangulatod hullámvasút? Olyan érzésed van, mintha a napjaid pöröglének, mint a körhinta? Mint a körhinta? Az utakon pedig megy a Dodge-en. Ha ilyen érzésed van, akkor látogass el a Pitangyó Rádió vidám parkjába. Mert csak te rád vár a bozontos, bolondos és lampos farkas. Feszültségoldó és csupa jó zenékkel, és persze egy kis humorral. Vidám Park a Pitangyó Rádióban. A hangulat felelős Tóth Wolf Attila. Tóth Wolf Attila. Vidám Park a Pitangyó Rádióban.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: Can't touch this. És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér.